ezt soha kész, úgyhogy mire. Azt kérnem, ne sem a nénuké. Katarina Torrevira. Azt kérnem, ne sem a tindulú. De guzki, dike guzki. Azt kérnem, ne sem a nénuké. Itt se sorri, de gire.